0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba, bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, változékony nyári időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
2: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó

0: aktivitásának csúcsát. Haderőt lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 101 ezeren kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Megújul a Szolnok és Tiszasúly közötti út. 5 milliót csaltak ki egy szolnoki nőtől. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi, főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Megkezdődött a Szolnok és Tiszasúly közötti út felújítása, számolt be a szoljon.hu. A beruházás több mint 2 kilométeres külterületi szakaszt érint, a kivitelezés értéke 472 millió forint. A munkák során megerősítik a meglévő útpályát, amelyre 2 új aszfalt réteg kerül. Rendbe teszik az útpatkát, a buszmegállóknál burkolt patkát alakítanak ki, valamint új útburkolati jeleket festenek fel és közlekedési táblákat helyeznek ki. A fejlesztés elsősorban a környező településekről Szolnokra ingázók közlekedését teheti biztonságosabbá. A munkálatok alatt több ütemben forgalomkorlátozásra kell számítani. A tervek szerint a felújítás november elejére készül el. A beruházás uniós támogatással valósul meg. Telefonos csalók vertek át egy 70 éves szolnoki asszonyt. Az eset kapcsán a szoljon.hu arról számolt be, hogy a nőt azzal hívták fel, hogy a fiát kábítószer miatt letartóztatták, és 5 millió forintra van szükség ahhoz, hogy szabadon engedjék. A csalók a fiú ügyvédjének adták ki magukat. Az asszony 2,5 millió forint készpénzt és csaknem ugyanennyi értékű aranyékszert tett egy zacskóba, majd az utasításukra kiakasztotta a kapura. A csomagot röviddel később egy ismeretlen elvitte. A nő csak ezután jött rá, hogy becsapták. A rendőrség arra figyelmeztet, ilyen hívásnál mindig ellenőrizzük közvetlenül a hozzátartozó.

0: Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: 10 új klímaberendezést helyeztek üzembe a szolnoki MÁV kórházban. A szoljon.hu emlékeztetett, az intézmény eredetileg nem szerepelt a kormányzati klímafejlesztési programban, végül azonban biztosították a beruházáshoz szükséges forrást. A munkálatok előtt az elektromos hálózatot is fejleszteni kellett, hogy alkalmas legyen a berendezések működtetésére. A szükséges átalakításokat és a klímák telepítését néhány nap alatt elvégezték. A fejlesztésnek köszönhetően az érintett kórházi helyiségek hűtését mostantól az új berendezések biztosítják. Tovább folytatódik a közterületek és játszóterek rendetétele Szolnokon. A Városüzemeltetés közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Hilt téren tereprendezést végeznek és a zöld területet tartják karban. Tavaly ezen a területen felújították a padokat, új öntözőrendszert telepítettek és cseréket ültettek. A munkák a város játszóterein is folyamatosan zajlanak, jelenleg a szandaszőlősi grundokat teszik rendbe. A tervek szerint fokozatosan valamennyi játszótéren elvégzik a szükséges karbantartási és tereprendezési feladatokat. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A kutatás arra virágít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Megkezdődhet a szolnoki vasútállomás átfogó felújítása a szoljon.hu szerint. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként elsőként 48 milliárd forintból az átmenő fővágányokat építik át és kicserélik a fővonali váltókat. A beruházással megszüntetnék azokat a korlátozásokat, amelyek miatt egyes helyeken jelenleg csak 20 km/h sebességgel haladhatnak a vonatok. A fejlesztéstől a késések csökkenését is várják, mivel Szolnok Kelet-Magyarország egyik legfontosabb vasúti csomópontja. A későbbi ütemekben akadálymentesítik a peronokat, majd az állomásépület teljes felújítását és korszerűsítését is tervezik. Kigyulladt egy lakóházzal egybeépített melléképület Szolnokon a Bajnok utcában, írja a szoljon.hu. A 30 négyzetméteres épületrész két helyiségében csaptak fel a lángok szerdán. A szolnoki hivatásos tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a tüzet, és megakadályozták, hogy az átterjedjen a főépületre. A beavatkozás során az ingatlant áramtalanították. Bár a lakóház nem égett ki, a teljes belső tere kormozódott. Emiatt az ott élő ember átmenetileg rokonokhoz költözött. A tűz esetben személyi sérülés nem történt. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre. Megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Ellenőrzik a játszótéri eszközök biztonságát Szolnokon, írja a szoljon.hu. A fogyasztóvédelmi hatóság azt vizsgálja, hogy a játékok üzemeltetése és karbantartása megfelele az előírásoknak. A vizsgálatok a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és más eszközökre is kiterjednek. Ha olyan hiányosságot találnak, amely veszélyeztetheti a gyerekeket, az adott játék használatát ideiglenesen megtilthatják. Közben a város játszótereinek karbantartása és tereprendezése is folyamatosan zajlik. A szolnoki Városüzemeltetési Kft. Munkatársai jelenleg is dolgoznak a területek rendbetételén, hogy a nyári időszakban megfelelő állapotban legyenek a sok család által használt játszóterek. Nem csak télen, hanem a nyári melegben is kialakulhat szénmonoxid mérgezés, figyelmeztet a katasztrófavédelem. Idén már 613 alkalommal riasztották emiatt a tűzoltókat, 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérült.

0: A veszély főként olyan lakásokban jelentkezhet, ahol nyílt lánggal működő vízmelegítőt használnak. Nagy melegben a kéményben megrekedhet a levegő, ezért az égéstermék nem tud megfelelően távozni és visszaáramolhat a lakásba. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás reggelt, igazán kellemes vasárnapot és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Ébredjünk ma is együtt, nyissuk ki együtt a szemünket. Christina Aguilera-val, Charlie-val, Giovanni-val vagy éppen Sonic dalával. Indítom az órát és a reggelt és a Sky-jal. Remélem a jó napjuk lesz. Ha Best FM-et hallgatnak, biztosan így lesz.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogy alakul a vasárnap? Remélem, hogy most még csak azzal foglalkoznak, hogy éppen milyen kávét igyanak reggel, hosszú kávét, vagy éppen espresszót. Én mondjuk kapucsinos vagyok reggel általában. Sőt, ma már úgy nagyjából más felet meg is ittam, mert hogy egy felet még itt tartogatok a kezemben. Remélem, hogy jól indul a nap, és hogy igazán jó ez a mai reggel. Na de mi a program még mára? Ha van kedvük, írják meg 0620 55 55 155 a számunk, de ide várom ma is a közlekedési információkat, vagy ha bármi hozzászólni valójuk lenne a műsorhoz, csak nyugodtan írjanak. Mindenféle infót hozok, érdekességeket, szülinapi, névnapi köszöntőket, és természetesen a legjobb zenéket, úgyhogy az LMC-vel már megy is tovább a reggel. A reggeli kávé mellé szól a Take Me to the Clouds Above, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, a Take That, Relight My Fire slágerét hallottuk a 90-es évek elejéről, 93-ból. Ez volt a srácok egyik legelső és legismertebb dala, és legjobb hangulatú szerintem, legalábbis én nagyon-nagyon szerettem, és hát ugye a 90-es években még nagyon sokan azt reméltük, hogy az egyik Take That srác lesz a férjünk, hát ez nekünk kevésbé jött be, a srácoknak viszont ez a dal annál inkább, hiszen 2 hétig vezette a brit slágerlistákat. Hasonló dalokra lehet még számítani itt a Best FM-en ezen a reggelen, na meg érdekességekre és információkra, hiszen jönnek a friss hírek mindjárt, utána majd a Freemasons.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő. Új horgászhelyek a bátszalókon. Csökkentek a temetői lopások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 26-a van, vasárnap. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: További horgászhelyeket alakítanának ki a Tiszatónál, a bátszalókon, tudta meg a szoljon.hu a MOHOZ tiszatavi kirendeltségétől. Azt tervezik, hogy a jakt kikötőtől a nagykunsági főcsatorna irányába egy csaknem 1 kilométeres partszakaszon 16-18 új állást alakítanak ki. Ezeket az Erzsébet-ligetnél már meglévő horgászhelyekhez hasonlóan építenék meg, és ingyenesen lehetne használni őket. A fejlesztés egyelőre előkészítés alatt áll. Tavasszal már 20 új horgászhelyet adtak át az Abátszalóki medencében. A hosszabb távú tervek szerint tovább növelnék a szabadon használható horgászhelyek számát a Tiszató középső részén. Jelentősen visszaszorultak a lopások a szolnoki Kőrösi úti temetőben az elmúlt egy évben. A szoljon.hu szerint korábban főként virágokat és vázákat vittek el a sírokról, mára azonban nagyon kevés ilyen panasz érkezik a temetőgondnoksághoz. A biztonság javítása érdekében kamerákat szereltek fel a kapuknál, megszüntették a temetőn keresztüli átjárást, és riadóláncot is működtetnek. Ha a dolgozók gyanús esetet észlelnek, azonnal jelzik azt a temető vezetésének. Rongálások csak ritkán fordulnak elő. A látogatóknak azt tanácsolják, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül. Ha mégis lopás történik, először a rendőrséget, majd a temetőgondnokságot kell értesíteni. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órában még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A C-Block dala ébresztett minket, ez volt a Summertime, a folytatásban pedig a Maroon 5 érkezik, és a Makes Me Wonder, ami nagyjából egy mozdulattal visszarepítette a srácokat a 2000-es évek vége felé az élvonalba, és meg tudták ismételni az első albumuknak, az első dalaiknak a sikerét, mert hogy a Makes Me Wonder Grammy-díjat is hozott nekik, és rekordokat döntöttek még a slágerlistákon is, és eléggé oda tették, és megmutatták, hogy a pop, a funk és kicsit a rock határán is nagyon otthonosan mozognak. Úgyhogy érkezik a Makes Me Wonder. Ébresztő. Jó reggelt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék és a felejthetetlen slágerek a következő órában is velünk lesznek, úgyhogy 7 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön majd Mark Ronson, Bruno Mars-szal és az Uptown Funk. És itt lesz majd a Magashegyi Underground és Beck Zoli dala is az Árnyék.
2: Úgy volt, hogy egyszer majd látom az árnyékom, úgy lép elém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Segítség a szőlőkabóca elleni védekezésben. Visszatér a légi parádé. Nem találtak régészeti leleteket Tisza püspökinél. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 26-a van, vasárnap. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak. Tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Augusztus 20-án ismét légiparádét rendeznek Szolnokon, ha az időjárás nem szól közbe. Tudta meg a szoljon.hu. A Tisza fölött a Szolnokon állomásozó katonai alakulatok tartanak látványos bemutatókat. A felkészülés már zajlik. A városban 3 évig költségtakarékossági okok miatt nem volt légiparádé. Ez idő alatt a szolnoki helikopteres alakulat a budapesti ünnepi programokon vett részt. Idén azonban újra hazatér a bemutató, így a közönség ismét a Tisza partján láthatja a katonai helikoptereket és a légi programokat. Régészeti feltárás előzte meg a Tiszapüspöki határába tervezett zöldmezős beruházást. Számolt be a szoljon.hu. A szolnoki Damjanich János Múzeum régészei geofizikai méréseket és próbaásatásokat végeztek a területen, hogy kiderüljön, rejte régészeti emlékeket. A vizsgálatok során sem régészeti leletet, sem más régészeti jelenséget nem találtak. A feltárás eredménye alapján a beruházás előkészítése folytatódhat. Egy legyengült sarlós fecskét mentettek meg a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei büntetés végrehajtási intézet munkatársai. A szoljon.hu beszámolója szerint a madár az intézet udvarán került bajba, és nem tudott repülni, ezért azonnal értesítették a szolnoki madármentők egyik önkéntesét. Változékonyabb, de továbbra is meleg nyári időre készülhetünk környékünkön. A különböző meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 28-31 fok körül alakulhat, vagyis ismét visszatér a kánikulához közeli meleg. A napsütés mellett időnként erőteljesebb gomoly felhő képződésre is számítani kell. A hét elején egy gyengébb front közelítheti meg térségünket. Emiatt elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt a most ébredezőknek, 7 óra is elmúlt pár perccel. A Best FM-et hallgatják, én Majoros Rita vagyok, ma én ébresztem önöket a leges, legjobb zenékkel, hogy jól induljon ez a vasárnap reggel. Bár azt remélem, hogy sokan még pihengetve, mondjuk ágyból fekve hallgatják a Best FM-et, és jön a reggeli kávé, meg a Madison Avenue.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ne felejtsék, ma a 41. forma egy magyar nagydíj Magyarodon a Hungaroringen, szóval ma is elég erős lesz a forgalom, vagy akár már most is az M3-ason Magyarod térségében mindkét irányból. A 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Szóval Magyarod és Kerepes térségében nagy lesz ma is a torlódás, akár még rendőri irányításra is számítani kell. Valamint azért Magyarodon számítsanak gyalogos forgalom növekedésre is, úgyhogy emiatt vezessenek óvatosan és türelemmel. 0620 55 55 155, ide pedig írjanak, ha látnak valamit az utakon. Én pedig útközben is a legtutibb zenéket hozom, méghozzá Mark Ronson és Bruno Mars közös slágerével megyek tovább, ami kicsit olyan, mint hogyha 70-es évek funkorszakából érkezett volna, mégis 2014 egyik legnagyobb slágere volt. Uptown Funk itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys és a Quit Playing Games, amivel igazából a fiú banda betört Amerikába, és igazán meghódította Amerikát a 90-es években. A vizes pólós videóklip pedig örökre beírta magát a pop történelembe, és szerintem a mi emlékezetünkbe is. Na de ilyen és hasonló dalokkal készültem még az óra második felére is. Meghallgatjuk a friss híreket, aztán majd Justin Timberlake dalát, ez lesz a Like I Love You.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 101 ezeren kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Megújul a Szolnok és Tiszasúly közötti út. 5 milliót csaltak ki egy szolnoki nőtől. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi, főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Megkezdődött a Szolnok és Tiszasúly közötti út felújítása, számolt be a szoljon.hu. A beruházás több mint 2 kilométeres külterületi szakaszt érint. A kivitelezés értéke 472 millió forint. A munkák során megerősítik a meglévő útpályát, amelyre 2 új aszfaltréteg kerül. Rendbe teszik az útpatkát, a buszmegállóknál burkolt patkát alakítanak ki, valamint új útburkolati jeleket festenek fel és közlekedési táblákat helyeznek ki. A fejlesztés elsősorban a környező településekről Szolnokra ingázók közlekedését teheti biztonságosabbá. A munkálatok alatt több ütemben forgalomkorlátozásra kell számítani. A tervek szerint a felújítás november elejére készül el. A beruházás uniós támogatással valósul meg. Telefonos csalók vertek át egy 70 éves szolnoki asszonyt. Az eset kapcsán a szoljon.hu arról számolt be, hogy a nőt azzal hívták fel, hogy a fiát kábítószer miatt letartóztatták, és 5 millió forintra van szüksége ahhoz, hogy szabadon engedjék. A csalók a fiú ügyvédjének adták ki magukat. Az asszony 2,5 millió forint készpénzt és csaknem ugyanennyi értékű aranyékszert tett egy zacskóba, majd az utasításukra kiakasztotta a kapura. A csomagot röviddel később egy ismeretlen elvitte. A nő csak ezután jött rá, hogy becsapták. A rendőrség arra figyelmeztet, ilyen hívásnál mindig ellenőrizzük közvetlenül a hozzátartozónál, hogy valóban bajba került-e. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Just something about you. Way I'm looking at you. What I keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Érez Ramazotti és Anastasia dalát hallottuk, ez volt az I Belong to You, nem sokára pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc múlva lesz 8 óra, utána pedig folytatódik ez a csodás vasárnap reggel. Azt mondják, hogy a magyaroknál nálunk a vasárnap a leglassabb nap, remélem, hogy önök is jó lassan indították ezt a reggelt, és hogy még éppen mondjuk ágyban fekve kávézgatnak vagy lazulnak, bár nagyon sokan már ugye a Forma 1 miatt ébren vannak, hamarosan lehet majd szurkolni. A következő órákban pedig a legjobb zenéket hallgatni a Best FM-en. Itt lesz majd az Ashwood és a Shine. És Kassa Tibi is zenél majd Dérheni

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő. Új horgászhelyek a bátszalókon. Csökkentek a temetői lopások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 26-a van, vasárnap. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: További horgászhelyeket alakítanának ki a Tiszatónál, a bátszalókon, tudta meg a szoljon.hu a MOHOZ tiszatavi kirendeltségétől. Azt tervezik, hogy a jakt kikötőtől a nagykunsági főcsatorna irányába egy csaknem 1 kilométeres partszakaszon 16-18 új állást alakítanak ki. Ezeket az Erzsébetligetnél már meglévő horgászhelyekhez hasonlóan építenék meg, és ingyenesen lehetne használni őket. A fejlesztés egyelőre előkészítés alatt áll. Tavasszal már 20 új horgászhelyet adtak át az Abátszalóki medencében. A hosszabb távú tervek szerint tovább növelnék a szabadon használható horgászhelyek számát a Tiszató középső részén. Jelentősen visszaszorultak a lopások a szolnoki Kőrösi úti temetőben az elmúlt egy évben. A szoljon.hu szerint korábban főként virágokat és vázákat vittek el a sírokról, mára azonban nagyon kevés ilyen panasz érkezik a temetőgondnoksághoz. A biztonság javítása érdekében kamerákat szereltek fel a kapuknál, megszüntették a temetőn keresztüli átjárást, és riadóláncot is működtetnek. Ha a dolgozók gyanús esetet észlelnek, azonnal jelzik azt a temető vezetésének. Rongálások csak ritkán fordulnak elő. A látogatóknak azt tanácsolják, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül. Ha mégis lopás történik, először a rendőrséget, majd a temetőgondnokságot kell értesíteni. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órában még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 8 óra után is csak a legjobb zenék itt a Best FM-en. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A 8 óra után ébredőknek, én Majoros Rita vagyok. Együtt tölthetjük ma is a délelőttöt. Én pedig a legjobb zenékkel folytatom a napot. Jön az Ásuad és a Shine, jön majd Nagy Bogi is. Most pedig Avril Lavigne és a Girl.

Beszélfem a legjobb zenék. Július 26-a van, el sem hiszem, hogy jövő éten augusztus. Na jó, ne szaladjunk ennyire előre, tényleg nem ismerek belegondolni. Szóval július 26-án az Annák és az Anikóka névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat is, és az évfordulósokat is. Ha valakit ünnepelnek, ma nyugodtan köszöntsék meg rajtam keresztül, 0620 55 55 155 a számunk. 1875-ben született dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. 81 éves ma Helen Mirren, Oscar díjas és kétszeres Golden Globe díjas, brit színpadi és filmszínésznő. 62 éves ma Sandra Bullock, Oscar díjas és Golden Globe díjas, amerikai színésznő. 59 pedig Jason Statham, brit színész, producer, harcművész, visszavonult műugró, ezt nem tudom, tudták-e róla. Ma ünnepel Mick Jagger is, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese. Ma van a nagynénik és nagybácsik világnapja, úgyhogy én is ünnepelek, mert nagynéni vagyok. A nemzetközi bagel nap, a kávé turmix nap és a kutya fotózás napja is. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ide hozzászólna a kalendáriumhoz, tényleg nyugodtan tegye meg. Cserébe pedig DJ Sammy és Luna dala érkezik, ez a The Boys of Summer, igazi 2000-es évekbeli dance klasszikus itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék, ez volt Joe Becsó és a Funky Groove, egy igazi olasz klub klasszikus a 90-es évek végéről. Ugyan nem lett világsláger, de Európa táncparkettjeit igazán meghódította, és szerintem a mi szívünket is, és belemászott a fülünkbe egy életre. A folytatásban is hasonló zenékre lehet számítani. Most előtte hírek, aztán itt lesz Fábián Júli Zoohackerrel és a Like a Child.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Segítség a szőlőkabóca elleni védekezésben. Visszatér a légi parádé. Nem találtak régészeti leleteket Tisza püspökinél. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 26-a van, vasárnap. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak. Tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Augusztus 20-án ismét légiparádét rendeznek Szolnokon, ha az időjárás nem szól közbe. Tudta meg a szoljon.hu. A Tisza fölött a Szolnokon állomásozó katonai alakulatok tartanak látványos bemutatókat. A felkészülés már zajlik. A városban 3 évig költségtakarékossági okok miatt nem volt légiparádé. Ez idő alatt a szolnoki helikopteres alakulat a budapesti ünnepi programokon vett részt. Idén azonban újra hazatér a bemutató, így a közönség ismét a Tisza partján láthatja a katonai helikoptereket és a légiprogramokat. Régészeti feltárás előzte meg a Tiszapüspöki határába tervezett zöldmezős beruházást. Számolt be a szoljon.hu. A szolnoki Damjanich János Múzeum régészei geofizikai méréseket és próbaásatásokat végeztek a területen, hogy kiderüljön, rejte régészeti emlékeket. A vizsgálatok során sem régészeti leletet, sem más régészeti jelenséget nem találtak. A feltárás eredménye alapján a beruházás előkészítése folytatódhat. Egy legyengült sarlós fecskét mentettek meg a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei büntetés végrehajtási intézet munkatársai. A szoljon.hu beszámolója szerint a madár az intézet udvarán került bajba, és nem tudott repülni, ezért azonnal értesítették a szolnoki madármentők egyik önkéntesét. Változékonyabb, de továbbra is meleg nyári időre készülhetünk környékünkön. A különböző meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 28-31 fok körül alakulhat, vagyis ismét visszatér a kánikulához közeli meleg. A napsütés mellett időnként erőteljesebb gomoly felhő képződésre is számítani kell. A hét elején egy gyengébb front közelítheti meg térségünket. Emiatt elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

West FM a legjobb zenék. Fallén, ezt hallottuk Alicia Keys-től, így 3:49 környékén. Valaki remélem, hogy egy picit lassabban indítja ezt a vasárnap délelőttöt, és még csak kávézgatás közben hallgatja a West FM-et, miközben zenél nekünk a Simply Red. 1995-ben a srácok egy kis stílusváltáson mentek át, vagy legalábbis a brazil ütősök ihlette Fairground-dal lepték meg a rajongókat. Én imádom ezt a dalt. Egyébként érdekesség, hogy ez volt az első, és máig egyetlen brit lista vezető kislemeze a zenekarnak. Latin dance, hangzás, dobok, mi kell még egy jó kis késői vasárnap reggelre? Simply Red Fairground, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra jönnek a legfrissebb hírek után a Pink. És jön majd Vastag Csaba is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 101 ezeren kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Megújul a Szolnok és Tiszasúly közötti út. 5 milliót csaltak ki egy szolnoki nőtől. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Megkezdődött a Szolnok és Tiszasúly közötti út felújítása, számolt be a szoljon.hu. A beruházás több mint 2 kilométeres külterületi szakaszt érint, a kivitelezés értéke 472 millió forint. A munkák során megerősítik a meglévő útpályát, amelyre 2 új aszfalt réteg kerül. Rendbe teszik az útpatkát, a buszmegállóknál burkolt patkát alakítanak ki, valamint új útburkolati jeleket festenek fel és közlekedési táblákat helyeznek ki. A fejlesztés elsősorban a környező településekről Szolnokra ingázók közlekedését teheti biztonságosabbá. A munkálatok alatt több ütemben forgalomkorlátozásra kell számítani. A tervek szerint a felújítás november elejére készül el. A beruházás uniós támogatással valósul meg. Telefonos csalók vertek át egy 70 éves szolnoki asszonyt. Az eset kapcsán a szoljon.hu arról számolt be, hogy a nőt azzal hívták fel, hogy a fiát kábítószer miatt letartóztatták, és 5 millió forintra van szüksége ahhoz, hogy szabadon engedjék. A csalók a fiú ügyvédjének adták ki magukat. Az asszony 2,5 millió forint készpénzt és csaknem ugyanennyi értékű aranyékszert tett egy zacskóba, majd az utasításukra kiakasztotta a kapura. A csomagot röviddel később egy ismeretlen elvitte. A nő csak ezután jött rá, hogy becsapták. A rendőrség arra figyelmeztet, ilyen hívásnál mindig ellenőrizzük közvetlenül a hozzátartozónál, hogy valóban bajba került-e. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 9 óra után járunk már pár perccel. Csodás napot mindenkinek, Majoros Réte vagyok, és jó hétvégét. Mi a program? Akár jöhet egy-két ajánlat is a 0620 55 55 155-re, így vasárnapra délutáni sütöget, és vagy mondjuk elutaztak kirándulni valahová, jöhetnek a tippek mellé Pink és a Stupid Girls. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Július 26-án ünnepeljük a nagynénik és a nagybácsik világnapját. Ez egy viszonylag új, nem hivatalos világnap. A célja pedig az, hogy felhívja a figyelmet a nagynénik és nagybácsik különleges szerepére a családban. Az ötlet az Egyesült Államokból indult, és Melanie Notkin írónő, valamint a gyermektelen nagynénik és nagybácsik közössége népszerűsítette. A világnap pedig arra emlékeztet, hogy a nagynénik és nagybácsik sok családban fontos támaszok, bizalmasok, példaképek, vagy éppen kedvenc rokonok, vagy kedves rokonok. Gyakran ők azok, akik egy kis plusz figyelmet, élményt, támogatást és szeretetet adnak a gyerekeknek. Úgyhogy boldog nagynénik és nagybácsik világnapját. Én is nagynéni vagyok, úgyhogy nekem azóta, amióta nagynéni vagyok, különösen kedves ez a nap. Úgyhogy ünnepeljük együtt a nagynéniket, nagybácsikat, meg ha mi is azok vagyunk, akkor saját magunkat. Akár egy telefon, egy kedves üzenet, vagy mondjuk egy közös program, hogyha belefér a mai napba, akkor így ünnepelhetünk. Vagy éppen a legjobb zenékkel itt a Best FM-en, úgyhogy érkezzen a nagynéniknek és a nagybácsiknak Adamski és a csodás Seal közös dala, ez a Killer a Best FM-en.

Best FM a legjobb zené. 2001-ben egy új hang érkezett Kanadából. Imádtuk Nelly Furtado dalát, a legelső debütálót, ez volt az I'm Like a Bird. Viszont ő azóta nagyon sokszor bebizonyította, hogy egyáltalán nem egy slágeres előadó. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy második dala, a Turn Up the Light is hasonló sikereket ért el, mint annak idején az I'm Like a Bird. Egy kis pop, egy kis R&B, egy különleges hang és egy különleges stílus, úgyhogy jöhet egy világsláger, Nelly Furtado és a Turn Up the Light. Itt a Best FM-en, szép vasárnapot!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Díaz és Menta és a Nélküled.

0: és jön majd a Spin Doctors is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő. Új horgászhelyek a bátszalókon. Csökkentek a temetői lopások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 26-a van, vasárnap. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: További horgászhelyeket alakítanának ki a Tiszatónál, a bátszalókon, tudta meg a szoljon.hu a MOHOZ tiszatavi kirendeltségétől. Azt tervezik, hogy a jakt kikötőtől a nagykunsági főcsatorna irányába egy csaknem 1 kilométeres partszakaszon 16-18 új állást alakítanak ki. Ezeket az Erzsébet-ligetnél már meglévő horgászhelyekhez hasonlóan építenék meg, és ingyenesen lehetne használni őket. A fejlesztés egyelőre előkészítés alatt áll. Tavasszal már 20 új horgászhelyet adtak át az Abáczalóki medencében. A hosszabb távú tervek szerint tovább növelnék a szabadon használható horgászhelyek számát a Tiszató középső részén. Jelentősen visszaszorultak a lopások a szolnoki Kőrösi úti temetőben az elmúlt egy évben. A szoljon.hu szerint korábban főként virágokat és vázákat vittek el a sírokról, mára azonban nagyon kevés ilyen panasz érkezik a temetőgondnoksághoz. A biztonság javítása érdekében kamerákat szereltek fel a kapuknál, megszüntették a temetőn keresztüli átjárást, és riadóláncot is működtetnek. Ha a dolgozók gyanús esetet észlelnek, azonnal jelzik azt a temető vezetésének. Rongálások csak ritkán fordulnak elő. A látogatóknak azt tanácsolják, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül. Ha mégis lopás történik, először a rendőrséget, majd a temetőgondnokságot kell értesíteni. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét, szép délelőttet kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ám hogy 10 óra is pár perccel töltjük együtt a délelőtt, még hátra maradt 2 óráját is a legjobb zenékkel. Remélem, hogy jó kis lassú reggelük van, és még éppen mondjuk reggeli közben hallgatják a Fateless és Dido közös dalát. Jön a One Step Too Far, én pedig csodás napot kívánok.
0: Best FM.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Hétköznap, amikor ugye délutánonként úgymond a saját időmben vagyok, műsoridőmben vagyok adásban itt a rádióban, akkor szoktam mozi ajánlót tartani, és egy hallgató írt most nekem, hogy mi lenne, hogyha ma is hoznék egy ilyet. Természetesen nagyon szívesen teljesítem ezt a kérést. Imádom a 90-es és a 2000-es évek régi moziait, és most hoztam egy érdekességet is az egyikkel kapcsolatban. A Micsoda nőt Julia Roberts-el és a Richard Gere-rel hoztam akár a mai mozi délutánjuk is. Szerintem nincs olyan ember nagyon, aki még nem látta volna ezt a filmet, vagy legalábbis nem tudná magát a történetet. Ugye ez egy romantikus film, méghozzá egy utcalány és egy gazdag üzletember szerelméről szól, aminek természetesen happy end a vége, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Egyébként elég tanulságos film is. Na, de az érdekesség, amit hoztam ezzel kapcsolatban, hogy eredetileg ez egyáltalán nem egy ilyen lányregény lett volna, hanem egy sokkal sötétebb történet a nagyvárosi prostitúció világáról. Az eredeti forgatókönyv címe egyébként 3000 volt, amely arra a 3000 dollárra utalt, amelyet Edward ajánl Viviennek egy hét együttlétért. A történet végül ugye egy romantikus tündérmese lett, és a cím is megváltozott ugye Pretty Woman-re, magyarul Micsoda nőre, mivel a stúdió szerint egyébként a 3000 inkább egy ilyen sci-fi film címének hangzott volna, és hát nem is illett így most már a kialakult történethez. Úgyhogy ezt hoztam a mai mozi ajánlóban, remélem, hogy eleget teszek a kérésnek. Élvezzék a mozit és a legjobb zenéket a Best FM-en, ahogy ígértem, Coolio jön és a See You When You Get There, itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék. A Savage Garden I Want You slágere után fontos info, és ne felejtsék, hogy ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyarodon a Hungaroringen, úgyhogy elég nagy az autóforgalom az M3-ason Magyarod térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is, és fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni, úgyhogy erre kell számítani egész délután, és szerintem még az este folyamán is arra fel is, sőt Magyaródon még szerintem megnövekedett egy gyalogos forgalomra is. Ha pedig valakinek van még információja, 0620 55 55 155, ide várom. Vigyázzunk egymásra ma is az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Hallott pénz, és a majd a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert mindjárt 11 óra. Aztán majd érkezik a valódi, a nyúlevelem pályor és a Republik dala.

0: órát pedig majd Beyoncé Sean Paul-lal nyitja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Független vizsgálat indul a jégkármérséklő rendszerről. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok. 30 fok felett lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. A jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek. Szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcsok 27 és 33 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Remélem, hogy van még egy órájuk velem rádiózni. 11 óra is elmúlt pár perccel, én Majoros Réte vagyok. Azért még ebbe az órába is elég sok isteni dalt bele tudok sűríteni, úgyhogy nem húzom sokáig az időt, inkább nekiállok. Jön mindjárt Cisco és a Tong Song, de jön majd a Five is, és a Keep on Moving, most pedig Beyoncé, Sean Paul-lal indít, és a Baby Boy-jal.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szuper vasárnapot kívánok mindenkinek. A folytatásban Rosalía ikonikus dance himnuszával jön az Everybody's Free 1991-ből. Jön egy kis klubvilág és egy kis ibizai hangulat a következő pár percben, úgyhogy még így a vasárnapi ebéd előtt egy kicsit az ibizai partokon érezhetjük magunkat. Vagy táncolhatunk a konyhában Rosalía dalára Everybody's Free itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, hozta a nyári hangulatot Cisco és a Tong Song. Ma délután viszont úgy tűnik, hogy megérkeznek majd egy picit a felhők, és megnövekszik a felhőzet, főként a Dunántúlon, majd aztán a középső este pedig már a keleti országrészben is, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz, és a Dunántúlon, a középső megyékben pedig erős lesz a déli, délnyugati szél, úgyhogy erre kell ma délután számítani. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám azért a gomoly felhők még megzavarhatják a napsütést, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Egyébként 26 és 32 fok között mérhetjük a maximumokat. Erre kell számítani. Na meg a Best FM legjobb zeneire a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, véget ért ez a délelőtt, én pedig elbúcsúzom és átadom a terepet Bénémet Diának. A délután már az övé itt a Best FM-en, úgyhogy élvezzék vele a Best FM legjobb zenéit, és aztán holnap találkozunk déltől. Addig is mindenkinek minden jót, köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, jó hétvégét, viszal!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM
2: 102.4 Best FM
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átláthatóbbá válik a kórházi fertőzések nyilvántartása. Füredi lány lett az Anna Bál szépe. 48 óra alatt 3 drónt is elintézett a román légierő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az új rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján működik majd, és valós adatokra épül. A tárca hangsúlyozta, a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízirendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 mentéshez riasztották az egységeket. A Balatonon 5 rendőrőrs, több mint 25 szolgálati hajóval, valamint 4 vízimentő szervezettel együtt vigyáz a fürdőzők és a vízen közlekedők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztetett, fürdés előtt érdemes tájékozódni a vízviszonyokról, kerülni kell az alkoholfogyasztást, és nem ajánlott egyedül a parttól távol úszni. A szél által elsodort matrac vagy vízibicikli után nem szabad úszni, viharjelzés esetén pedig mindenki tartsa be a szabályokat. Újabb Románia légterét megsértő drónt semmisített meg a román légierő a Fekete-tenger felett. Nikus Ordán államfő közölte, egy F-16-os vadászgép Szulina térségében lőtte le a pilóta nélküli eszközt. A román ügyészség szerint a pénteken megsemmisített drón iráni gyártmányú volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Az államfő hangsúlyozta, Románia a NATO és az Európai Unió légterének megsértése elfogadhatatlan. Ez már a harmadik lelőtt drón volt az elmúlt 48 órában. Megválasztották a 201. Anna Bál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Bál szépe testvére. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték meg. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszántúlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, délmúlt néhány perccel, ami annyit jelent, hogy kezdődik is a Best délután velem, B. Németh Diával. Ma az Annákat és az Anikókat köszöntetjük névnapjuk alkalmából, hiszen július 26-a van, Isten éltesse őket, és persze a születésnaposokat is, én pedig adom a legjobb zenéket, Mikával indítok. Szól a Grace Kelly a Best FM-en.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Wish You Were Here, a Rednex 95-ös slágere, ami eltér a zenekar pörgős, humoros stílusától, és egy lírai ballada, a honvágy és a szeretet személy hiányának érzését dolgozza fel, érzelmes country hangzásba csomagolva. Külön érdekesség, hogy a Rednex főként vidám dance country számokról ismert, így ez a dal azért meglepte a közönséget. A Wish You Were Here több európai országban listavezető lett, és sokak szerint a zenekar egyik legszebb dala. A szám máig népszerű, romantikus és nosztalgikus hangulata miatt. Ez szól most, itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Bestefem a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper slágerekkel várok mindenkit a következő órában, és érdemes maradni, hiszen már bekészítettem az Oliver from Earth és Roy közösét is. Jön az utolsó dal, és Akonnel indul a következő óra.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Segítik a tejágazatban dolgozókat, káros a naptetoválás, jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új támogatást kapnak a tejtermelők és a tejfeldolgozók. A kormány kamattámogatással segíti az ágazat szereplőit, hogy könnyebben átvészeljék a tejpiaci válságot és javuljon a gazdaságok likviditása. Az új rendelet szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramban akár 100%-os kamattámogatást is kaphatnak, míg a tejfeldolgozó vállalkozások számára az Élelmiszeripari Hitelprogramban 70%-os kamattámogatás érhető el. A hitelekre év végéig lehet szerződést kötni, a tenyésztők esetében állatonként legfeljebb 1 millió forintos hitelre. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában, erre hívta fel a figyelmet rádiunkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Megválasztották a 201. Anna Bál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese, a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Bál szépe testvére. Alaposan átalakult a magyar nagydíj rajtsorrendje a tegnapi időmérő után. A második helyet megszerző Lewis Hamiltont 3 rajthelyest büntetéssel sújtották, mert fel tartotta Oscar Piastrit. Hasonló szankciót kapott a világbajnoki pontverseny éllovasa Andrea Kimi Antonelli is. Lando Norris mellől így Charles Leclerc rajtolhat. A második sorból pedig Oscar Piastri és Max Verstappen indul. Hamilton az 5., Antonelli pedig a 7. helyről kezdi meg ma délután 3 órakor a futamot a Hungaroringen. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszántúlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét mindenkinek, én Péni Meddia vagyok. Egy óra után is folytatódik a vasárnapi Best délután a legnagyobb kedvencekkel. Itt is van a Lonely, Akon egyik legismertebb dala, ami 2005-ben jelent meg, és világszerte hatalmas sikert aratott. Egy fájdalmas szakítás utáni érzésekről szól, a magányról és a hiányról, és arról, hogy milyen nehéz feldolgozni, amikor elveszítünk valakit.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, egy 1999-ben megjelent House dallal folytatjuk, amely a klasszikus ezredfordulós klubhangzás egyik tipikus darabja volt. Ez pedig nem más, mint a Topaz és a New Millennium. Tulajdonképpen egy olyan dalról beszélünk, aminek a stílusa funky latin hatású house, erősen grúvos basszussal, és nem feltétlenül rádiós slágerként lett híres, hanem inkább underground és klub körökben vált népszerűvé, főleg ebben a formában. Rengeteg remix készült belőle, később több modern feldolgozás is, és sok house rajongó a mai napig nagyon nagy sikernek tartja, mert a mém egy kimondottan nem mainstream sláger, mégis nagyon erős klub hangulata van. Következik tehát Topaz és a New Millennium itt a Besten. What is fact? Sit you with me. A reason. To change.

0: Best FM, a legjobb zenék az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, így aztán nagyon kell figyelni, és a 4-es főúton is vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület vagy a félpályás lezárás mellett végzik, az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között fél pályás lezárásra kell számítani, szintén a városban a 87-es és a 89-es kilométer között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben. 0620-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt is van a 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán senki sehová. Érkezik hamarosan a kompakt diszkó a hősökkel. Jön a Minden rendben, és Nelly Furtado, meg James Morrison közösre is felcsendül, perceken belül ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Veszélyesek is lehetnek az úgynevezett naptetoválások. Megújulhat a vasútvonal 60 és Füzesabony között. Ketten meghaltak egy brüsszeli lakástűzben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: 2030-ig korszerűsíthetik a Budapest-Miskolc vasútvonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát. A mintegy 200-230 milliárd forintos beruházás után a vonatok akár 160 km-es óránkénti sebességgel is közlekedhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel rövidebb lehet a menetidő Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, stabilabbá válhat a menetrend és csökkenhetnek a késések. A projekt részeként az állomásokat és a peronokat is korszerűsítik. Ketten meghaltak, 8-an pedig megsérültek egy brüsszeli lakástűzben. A lángok egy több lakásos épület lépcsőházában csaptak fel, a füst több lakásba is bejutott. A tűzoltók 4 eszméletlen embert találtak az egyik lakásban, közülük 2 életét már nem tudták megmenteni. A tűz okát még vizsgálják. Rekordodon tett tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset történt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utas szállítottak. A repülőgép balesetek száma 13%-kal csökkent az előző évhez képest. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek július 26-a van, 2 óra múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és itt is van a Broken Strings, eredetileg James Morrison-tól, amelyben Nelly Furtado is közreműködik, és 2008-ban jelent meg, egy fájdalmas kapcsolatról szól, ahol két ember még kötődik egymáshoz, de már nem tudják megmenteni azt, ami közöttük volt. Ezzel indítok.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Ma délután 26-32 fokot mérhetünk az ország nagy részén. Holnap a változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt majd a nap. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az észak-nyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megerősödik. Majd a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-21 fok között alakul. Az előrejelzések szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23, illetve 31 fok között valószínű.

0: Best FM a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például Csanádpalota irányába a Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak, így aztán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az M60-as autópályán is érdemes figyelni az M6-os irányába, a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-es autóúton pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Melci és Bryan Adams közösségét hallgattuk, ez volt a When You're Gone, mindjárt 3 óra van, vagyis jönnek a legfrissebb hírek. Kelly Rowland work-je pedig már bekészítve, hamarosan ez érkezik, most pedig egy hazai kedvencet hallgatunk, méghozzá Ekütől, na meg a New Leper Empire-től. Érkezik a Hallod, Látod, Érzed. Itt a Best FM-en.

0: De ha másoknak sikerülhet, neked miért nem? A belső hangod súlya indulja tekintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Több mint 101 ezeren kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Megújul a Szolnok és Tiszasúly közötti út. 5 milliót csaltak ki egy szolnoki nőtől. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi, főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
4: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
3: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Megkezdődött a Szolnok és Tiszasúly közötti út felújítása, számolt be a szoljon.hu. A beruházás több mint 2 kilométeres külterületi szakaszt érint, a kivitelezés értéke 472 millió forint. A munkák során megerősítik a meglévő útpályát, amelyre 2 új aszfalt réteg kerül. Rendbe teszik az útpatkát, a buszmegállóknál burkolt patkát alakítanak ki, valamint új útburkolati jeleket festenek fel és közlekedési táblákat helyeznek ki. A fejlesztés elsősorban a környező településekről Szolnokra ingázók közlekedését teheti biztonságosabbá. A munkálatok alatt több ütemben forgalomkorlátozásra kell számítani. A tervek szerint a felújítás november elejére készül el. A beruházás uniós támogatással valósul. Telefonos csalók vertek át egy 70 éves szolnoki asszonyt. Az eset kapcsán a szoljon.hu arról számolt be, hogy a nőt azzal hívták fel, hogy a fiát kábítószer miatt letartóztatták, és 5 millió forintra van szüksége ahhoz, hogy szabadon engedjék. A csalók a fiú ügyvédjének adták ki magukat. Az asszony 2,5 millió forint készpénzt és csaknem ugyanennyi értékű aranyékszert tett egy zacskóba, majd az utasításukra kiakasztotta a kapura. A csomagot röviddel később egy ismeretlen elvitte. A nő csak ezután jött rá, hogy becsapták. A rendőrség arra figyelmeztet, ilyen hívásnál mindig ellenőrizzük közvetlenül a hozzátartozónál, hogy valóban bajba került-e. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
5: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
3: 10 új klímaberendezést helyeztek üzembe a szolnoki MÁV kórházban. A szoljon.hu emlékeztetett, az intézmény eredetileg nem szerepelt a kormányzati klímafejlesztési programban, végül azonban biztosították a beruházáshoz szükséges forrást. A munkálatok előtt az elektromos hálózatot is fejleszteni kellett, hogy alkalmas legyen a berendezések működtetésére. A szükséges átalakításokat és a klímák telepítését néhány nap alatt elvégezték. A fejlesztésnek köszönhetően az érintett kórházi helyiségek hűtését mostantól az új berendezések biztosítják. Tovább folytatódik a közterületek és játszóterek rendbetétele Szolnokon. A Városüzemeltetés közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Hilt téren tereprendezést végeznek és a zöld területet tartják karban. Tavaly ezen a területen felújították a padokat, új öntözőrendszert telepítettek és cseréket ültettek. A munkák a város játszóterein is folyamatosan zajlanak, jelenleg a szandaszőlősi grundokat teszik rendbe. A tervek szerint fokozatosan valamennyi játszótéren elvégzik a szükséges karbantartási és tereprendezési feladatokat. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
6: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát,
3: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Megkezdődhet a szolnoki vasútállomás átfogó felújítása a szoljon.hu szerint. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként elsőként 48 milliárd forintból az átmenő fővágányokat építik át és kicserélik a fővonali váltókat. A beruházással megszüntetnék azokat a korlátozásokat, amelyek miatt egyes helyeken jelenleg csak 20 km/órás sebességgel haladhatnak a vonatok. A fejlesztéstől a késések csökkenését is várják, mivel Szolnok Kelet-Magyarország egyik legfontosabb vasúti csomópontja. A későbbi ütemekben akadálymentesítik a peronokat, majd az állomásépület teljes felújítását és korszerűsítését is tervezik. Kigyulladt egy lakóházzal egybeépített melléképület Szolnokon a Bajnok utcában, írja a szoljon.hu. A 30 négyzetméteres épületrész két helyiségében csaptak fel a lángok szerdán. A szolnoki hivatásos tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a tüzet, és megakadályozták, hogy az átterjedjen a főépületre. A beavatkozás során az ingatlant áramtalanították. Bár a lakóház nem égett ki, a teljes belső tere kormozódott. Emiatt az ott élő ember átmenetileg rokonokhoz költözött. A tűz esetben személyi sérülés nem történt. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre. Megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Ellenőrzik a játszótéri eszközök biztonságát Szolnokon, írja a szoljon.hu. A fogyasztóvédelmi hatóság azt vizsgálja, hogy a játékok üzemeltetése és karbantartása megfelele az előírásoknak. A vizsgálatok a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és más eszközökre is kiterjednek. Ha olyan hiányosságot találnak, amely veszélyeztetheti a gyerekeket, az adott játék használatát ideiglenesen megtilthatják. Közben a város játszótereinek karbantartása és tereprendezése is folyamatosan zajlik. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Munkatársai jelenleg is dolgoznak a területek rendbetételén, hogy a nyári időszakban megfelelő állapotban legyenek a sok család által használt játszóterek. Nem csak télen, hanem a nyári melegben is kialakulhat szénmonoxid mérgezés. Figyelmeztet a katasztrófa védelem. Idén már 613 alkalommal riasztották emiatt a tűzoltókat, 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A veszély főként olyan lakásokban jelentkezhet, ahol nyílt lánggal működő vízmelegítőt használnak. Nagy melegben a kéményben megrekedhet a levegő, ezért az égéstermék nem tud megfelelően távozni és visszaáramolhat a lakásba. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Kellemes vasárnap délután, a szolnoki stúdióban már Fodor Attila. Ma van Roger Taylornak, a Queen dobosának a születésnapja, és ekkor született a Rolling Stones frontembere is, Mick Jagger. A csapatnak egyébként van most új zenéje is, a hetekben jelent meg a Jealous Lover, most azonban nem ők, hanem Kelly Rowland jön, és a Work.
2: 102.4 Best FM.

Nagy eséllyel visszatérhetnek a 30 fok feletti maximumok a jövő héten. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a változó felhőzet mellett többször kisüt a nap majd a holnapi napon, de sokszor előfordulhatnak majd esők, záporok is. Észak-nyugatira fordul a szél, a legmelegebb órákban 26 fok valószínű majd. Kedden napos időre számíthatunk majd, időnként gomoly felhőkkel, inkább tőlünk csak észak-keletre alakulhat ki egy-egy zápor, a szél viszont élénk lesz, 26 fok lesz majd a térségben. Szerdán is napos idő lehet 28 fokos csúccsal, csütörtökön pedig már akár 32 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet a térségben. Szükség volna rá, de sajnos nagyobb mennyiségű csapadék a következő időszakban nem várható, viszont továbbra is érkeznek a legjobbak itt a 102.4 Best FM-en. Wakefield, Saturday Night!

Temérdek rendezvény lesz a következő hetekben a térségben. A programajánlókkal érkezem most a 102.4 Best FM-en. A jövő héten, július 27 és augusztus 2-a között immár 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. A Mama Pici Fiai Klub koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban július 31-én pénteken este 8-tól látható majd. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30-31-én és augusztus 1-én fellép majd többek között Curtis, a Kowalski meg a Vega, Majka, a Volmár, Dash, Azaria, Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK26, Pete Junior és Nótár Méri is. A legendás Abba és Bonnie M. slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnel és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap este 7-től Jászberényben a Szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, valamint a Parnograsztal és tűzi játékkal is. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, ahol is augusztus 7-én pénteken este 8:30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án 8 órától a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi és családi játékok és kézműves vásár is. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén fellépnek a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Molnár Robert Band, a Milvglu és többek között a Plebs. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én fellép majd a New Level Empire, Manuel, Majka, a Kowalski meg a Vega és többek között Jude Law is. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren augusztus 19 és 22 között fellépnek majd a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, a Delta, illetve látható majd Dombóvári István műsora a De Szeretlek is. A Temérdek program után Temérdek jó zene, most éppen a Destiny's Child jön és a Survivor.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Az M0-ás Alacskai pihenőjénél útszűkületre kell számítani. Sávlezárás mellett lehet autózni Szolnokon a Versegi úton. Az M5-ösön csomópontot építenek a 73-as, 76-os kilométerek között. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykőrösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Ugyancsak útépítést végeznek Albertisán, a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton van korlátozás. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tápió szelén a Pesti úton, de Tápió-Bicske több pontján is korlátozás van érvényben. Káva és Pán között félpályán lehet autózni, Abáczalók és Tiszaders között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Ugyancsak a 42-esen Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is útszűkület van. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszaújfaluban ugyancsak közműépítési munka miatt lehet lassabban közlekedni. Útszűkületre olykor félpályás lezárásra kell számítani körös tetétlen belterületén. Útépítéssel kapcsolatos korlátozás van Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé van útszűkület. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Itt Szolnoknál a 32-24-esen Millértelep után Csataszők felé dolgoznak az 5-ös és 7-es kilométerek között. Most is várjuk a közlekedés infokat 0-20-55-55-155. A hétvége Spike-kal és a Respect-tel folytatódik.

0: Best FM. A legjobb zene. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 101 ezeren kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Megújul a Szolnok és Tiszasúly közötti út. 5 milliót csaltak ki egy szolnoki nőtől. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi, főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Megkezdődött a Szolnok és Tiszasúly közötti út felújítása, számolt be a szoljon.hu. A beruházás több mint 2 kilométeres külterületi szakaszt érint. A kivitelezés értéke 472 millió forint. A munkák során megerősítik a meglévő útpályát, amelyre 2 új aszfalt réteg kerül. Rendbe teszik az útpatkát, a buszmegállóknál burkolt patkát alakítanak ki, valamint új útburkolati jeleket festenek fel, és közlekedési táblákat helyeznek ki. A fejlesztés elsősorban a környező településekről Szolnokra ingázók közlekedését teheti biztonságosabbá. A munkálatok alatt több ütemben forgalomkorlátozásra kell számítani. A tervek szerint a felújítás november elejére készül el. A beruházás uniós támogatással valósul meg. Telefonos csalók vertek át egy 70 éves szolnoki asszonyt. Az eset kapcsán a szoljon.hu arról számolt be, hogy a nőt azzal hívták fel, hogy a fiát kábítószer miatt letartóztatták, és 5 millió forintra van szükség ahhoz, hogy szabadon engedjék. A csalók a fiú ügyvédjének adták ki magukat. Az asszony 2,5 millió forint készpénzt és csaknem ugyanennyi értékű aranyékszert tett egy zacskóba, majd az utasításukra kiakasztotta a kapura. A csomagot röviddel később egy ismeretlen elvitte. A nő csak ezután jött rá, hogy becsapták. A rendőrség arra figyelmeztet, ilyen hívásnál mindig ellenőrizzük közvetlenül a hozzátartozónál, hogy valóban bajba került-e. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le, és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: 10 új klímaberendezést helyeztek üzembe a szolnoki MÁV kórházban. A szoljon.hu emlékeztetett, az intézmény eredetileg nem szerepelt a kormányzati klímafejlesztési programban, végül azonban biztosították a beruházáshoz szükséges forrást. A munkálatok előtt az elektromos hálózatot is fejleszteni kellett, hogy alkalmas legyen a berendezések működtetésére. A szükséges átalakításokat és a klímák telepítését néhány nap alatt elvégezték. A fejlesztésnek köszönhetően az érintett kórházi helyiségek hűtését mostantól az új berendezések biztosítják. Tovább folytatódik a közterületek és játszóterek rendbetétele Szolnokon. A Városüzemeltetés közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Hilt téren tereprendezést végeznek és a zöld területet tartják karban. Tavaly ezen a területen felújították a padokat, új öntözőrendszert telepítettek és cseréket ültettek. A munkák a város játszóterein is folyamatosan zajlanak, jelenleg a szandaszőlősi grundokat teszik rendbe. A tervek szerint fokozatosan valamennyi játszótéren elvégzik a szükséges karbantartási és tereprendezési feladatokat. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
4: a kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Megkezdődhet a szolnoki vasútállomás átfogó felújítása a szoljon.hu szerint. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként elsőként 48 milliárd forintból az átmenő fővágányokat építik át és kicserélik a fővonali váltókat. A beruházással megszüntetnék azokat a korlátozásokat, amelyek miatt egyes helyeken jelenleg csak 20 km/h sebességgel haladhatnak a vonatok. A fejlesztéstől a késések csökkenését is várják, mivel Szolnok Kelet-Magyarország egyik legfontosabb vasúti csomópontja. A későbbi ütemekben akadálymentesítik a peronokat, majd az állomásépület teljes felújítását és korszerűsítését is tervezik. Kigyulladt egy lakóházzal egybeépített melléképület Szolnokon a Bajnok utcában, írja a szoljon.hu. A 30 négyzetméteres épületrész két helyiségében csaptak fel a lángok szerdán. A szolnoki hivatásos tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a tüzet, és megakadályozták, hogy az átterjedjen a főépületre. A beavatkozás során az ingatlant áramtalanították. Bár a lakóház nem égett ki, a teljes belső tere kormozódott. Emiatt az ott élő ember átmenetileg rokonokhoz költözött. A tűz esetben személyi sérülés nem történt. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre. Megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Ellenőrzik a játszótéri eszközök biztonságát Szolnokon, írja a szoljon.hu. A fogyasztóvédelmi hatóság azt vizsgálja, hogy a játékok üzemeltetése és karbantartása megfelele az előírásoknak. A vizsgálatok a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és más eszközökre is kiterjednek. Ha olyan hiányosságot találnak, amely veszélyeztetheti a gyerekeket, az adott játék használatát ideiglenesen megtilthatják. Közben a város játszótereinek karbantartása és tereprendezése is folyamatosan zajlik. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Munkatársai jelenleg is dolgoznak a területek rendbetételén, hogy a nyári időszakban megfelelő állapotban legyenek a sok család által használt játszóterek. Nem csak télen, hanem a nyári melegben is kialakulhat szénmonoxid mérgezés, figyelmeztet a katasztrófavédelem. Idén már 613 alkalommal riasztották emiatt a tűzoltókat, 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A veszély főként olyan lakásokban jelentkezhet, ahol nyílt lánggal működő vízmelegítőt használnak. Nagy melegben a kéményben megrekedhet a levegő, ezért az égéstermék nem tud megfelelően távozni és visszaáramolhat a lakásba. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Én pedig Fodor Attila vagyok, az Annáknak és az Anikóknak boldog névnapot. Ma van Sandra Bullocknak a születésnapja, ekkor született Jason Statham is, ahogy Kate Beckinsale színésznő is. Zenei kínálatunkban itt lesz a Fugees, a Tankcsapda, a Bombon is, sőt most Király Viktor dala elsőre, a Szóló.
0: 102.4 West FM.

én sem várok rá. Nagy eséllyel visszatérhetnek a 30 fok feletti maximumok a jövő héten. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a változó felhőzet mellett többször kisüt a nap majd a holnapi napon, de sokszor előfordulhatnak majd esők, záporok is. Észak-nyugatira fordul a szél, a legmelegebb órákban 26 fok valószínű majd. Kedden napos időre számíthatunk majd, időnként gomoly felhőkkel, inkább tőlünk csak észak-keletre alakulhat ki egy-egy zápor, a szél viszont élénk lesz, 26 fok lesz majd a térségben. Szerdán is napos idő lehet 28 fokos csúccsal, csütörtökön pedig már akár 32 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet a térségben. Az előző órában is volt már egy szombat esti zenénk, most is itt van egy így vasárnap délután. Kenny Williams és a Saturday hallható ezúttal a 102.4 Best FM-en.

Temérdek rendezvény lesz a következő hetekben a térségben. A programajánlókkal érkezem most a 102.4 Best FM-en. A jövő héten július 27 és augusztus 2-a között immár 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. A Mama Pici Fiai Klub koncertje Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban július 31-én pénteken este 8-tól látható majd. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30-31-én és augusztus 1-én fellép majd többek között Curtis, a Kowalski meg a Vega, Majka, a Valmár, Dash, Azaria, Nem az a lány és Szofi, Dr. Béres, az AK26, Pete Junior és Nótár Méri is. A legendás Abba és Bonnie M. slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnelli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap este 7-től Jászberényben a Szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, valamint a Parnograsztal és tűzi játékkal is. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, ahol is augusztus 7-én pénteken este 8:30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án 8 órától a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi és családi játékok és kézműves vásár is. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén fellépnek a Kék Virág Trió, a Molnár Gitárband, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Molnár Robert Band, a Milf Glue és többek között a Plebs. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én fellép majd a New Level Empire, Manuel Majka, a Kowalski meg a Vega és többek között Jude Law is. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren augusztus 19 és 22 között fellépnek majd a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, a Delta, illetve látható majd Dombóvári István műsora a De Szeretlek is. Wolf Kati dalával folytatom a vasárnapot, vár a holnap. Remélem jó sokáig, mert az már hétfő.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Az M0-ás Alacskai pihenőjénél útszűkületre kell számítani. Sávlezárás mellett lehet autózni Szolnokon a Versegi úton. Az M5-ösön csomópontot építenek a 73-as, 76-os kilométerek között. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykőrösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Ugyancsak útépítést végeznek Albertirsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton van korlátozás. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tápió szerint a Pesti úton, de Tápió-Bicske több pontján is korlátozás van érvényben. Káva és Pán között félpályán lehet autózni, Abáczalók és Tiszadás között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Ugyancsak a 42-esen Püspökladány és Bárándi és Bárándi és Földes között is útszűkület van. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszaújfaluban ugyancsak közműépítési munka miatt lehet lassabban közlekedni. Útszűkületre olykor félpályást lezárásra kell számítani körös tetétlen belterületén. Útépítéssel kapcsolatos korlátozás van Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé van útszűkület. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás van érvényben. Itt Szolnoknál a 32-24-esen Millértelep után Csataszők felé dolgoznak az 5-ös és 7-es kilométerek között. Köszi, hogy együtt töltjük a hétvégét is, ezúttal James Blunt dalát hallgathatjuk.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék Best FM-en.
1: Több mint 101 ezeren kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Megújul a Szolnok és Tiszasúly közötti út. 5 milliót csaltak ki egy szolnoki nőtől. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Megkezdődött a Szolnok és Tiszasúly közötti út felújítása, számolt be a szoljon.hu. A beruházás több mint 2 kilométeres külterületi szakaszt érint, a kivitelezés értéke 472 millió forint. A munkák során megerősítik a meglévő útpályát, amelyre 2 új aszfalt réteg kerül. Rendbe teszik az útpatkát, a buszmegállóknál burkolt patkát alakítanak ki, valamint új útburkolati jeleket festenek fel és közlekedési táblákat helyeznek ki. A fejlesztés elsősorban a környező településekről Szolnokra ingázók közlekedését teheti biztonságosabbá. A munkálatok alatt több ütemben forgalomkorlátozásra kell számítani. A tervek szerint a felújítás november elejére készül el. A beruházás uniós támogatással valósul meg. Telefonos csalók vertek át egy 70 éves szolnoki asszonyt. Az eset kapcsán a szoljon.hu arról számolt be, hogy a nőt azzal hívták fel, hogy a fiát kábítószer miatt letartóztatták, és 5 millió forintra van szüksége ahhoz, hogy szabadon engedjék. A csalók a fiú ügyvédjének adták ki magukat. Az asszony 2,5 millió forint készpénzt és csaknem ugyanennyi értékű aranyékszert tett egy zacskóba, majd az utasításukra kiakasztotta a kapura. A csomagot röviddel később egy ismeretlen elvitte. A nő csak ezután jött rá, hogy becsapták. A rendőrség arra figyelmeztet, ilyen hívásnál mindig ellenőrizzük közvetlenül a hozzátartozónál, hogy valóban bajba került-e. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: 10 új klímaberendezést helyeztek üzembe a szolnoki MÁV kórházban. A szoljon.hu emlékeztetett, az intézmény eredetileg nem szerepelt a kormányzati klímafejlesztési programban, végül azonban biztosították a beruházáshoz szükséges forrást. A munkálatok előtt az elektromos hálózatot is fejleszteni kellett, hogy alkalmas legyen a berendezések működtetésére. A szükséges átalakításokat és a klímák telepítését néhány nap alatt elvégezték. A fejlesztésnek köszönhetően az érintett kórházi helyiségek hűtését mostantól az új berendezések biztosítják. Tovább folytatódik a közterületek és játszóterek rendbetétele Szolnokon. A Városüzemeltetés közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Hilt téren tereprendezést végeznek és a zöld területet tartják karban. Tavaly ezen a területen felújították a padokat, új öntözőrendszert telepítettek és cserjéket ültettek. A munkák a város játszóterein is folyamatosan zajlanak, jelenleg a szandaszőlősi grundokat teszik rendbe. A tervek szerint fokozatosan valamennyi játszótéren elvégzik a szükséges karbantartási és tereprendezési feladatokat. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
4: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát, minőségét.
1: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Megkezdődhet a szolnoki vasútállomás átfogó felújítása a szoljon.hu szerint. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként elsőként 48 milliárd forintból az átmenő fővágányokat építik át és kicserélik a fővonali váltókat. A beruházással megszüntetnék azokat a korlátozásokat, amelyek miatt egyes helyeken jelenleg csak 20 km/órás sebességgel haladhatnak a vonatok. A fejlesztéstől a késések csökkenését is várják, mivel Szolnok Kelet-Magyarország egyik legfontosabb vasúti csomópontja. A későbbi ütemekben akadálymentesítik a peronokat, majd az állomásépület teljes felújítását és korszerűsítését is tervezik. Kigyulladt egy lakóházzal egybeépített melléképület Szolnokon a Bajnok utcában, írja a szoljon.hu. A 30 négyzetméteres épületrész két helyiségében csaptak fel a lángok szerdán. A szolnoki hivatásos tűzoltók 3 vízsugárral oltották el a tüzet, és megakadályozták, hogy az átterjedjen a főépületre. A beavatkozás során az ingatlant áramtalanították. Bár a lakóház nem égett ki, a teljes belső tere kormozódott. Emiatt az ott élő ember átmenetileg rokonokhoz költözött. A tűz esetben személyi sérülés nem történt. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre. Megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Ellenőrzik a játszótéri eszközök biztonságát Szolnokon, írja a szoljon.hu. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt vizsgálja, hogy a játékok üzemeltetése és karbantartása megfelele az előírásoknak. A vizsgálatok a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és más eszközökre is kiterjednek. Ha olyan hiányosságot találnak, amely veszélyeztetheti a gyerekeket, az adott játék használatát ideiglenesen megtilthatják. Közben a város játszótereinek karbantartása és tereprendezése is folyamatosan zajlik. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Munkatársai jelenleg is dolgoznak a területek rendbetételén, hogy a nyári időszakban megfelelő állapotban legyenek a sok család által használt játszóterek. Nem csak télen, hanem a nyári melegben is kialakulhat szénmonoxid mérgezés. Figyelmeztet a katasztrófavédelem. Idén már 613 alkalommal riasztották emiatt a tűzoltókat, 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A veszély főként olyan lakásokban jelentkezhet, ahol nyílt lánggal működő vízmelegítőt használnak. Nagy melegben a kéményben megrekedhet a levegő, ezért az égéstermék nem tud megfelelően távozni és visszaáramolhat a lakásba. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegebb nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet már 27 és 32 fok között alakulhat, miközben a következő napokban fokozatos felmelegedés valószínű. A délelőtti órákban még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A hét elején ismét megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A stúdióban pedig Fodor Attila. Ezen a napon született Gary Cannon, az extrém énekese, szintén ekkor született Tim Barwell, az Arrested Development tagja, a legjobbjaik a Tennessee, a Mr. Randall, illetve a People Everyday, ami 92-ben ilyenkor angol második is volt. Most viszont Tom Novi következik.
0: 102.4 West

nagy eséllyel visszatérhetnek a 30 fok feletti maximumok a jövő héten. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a változó felhőzet mellett többször kisüt a nap majd a holnapi napon, de sokszor előfordulhatnak majd esők, záporok is. Észak-nyugatira fordul a szél, a legmelegebb órákban 26 fok valószínű majd. Kedden napos időre számíthatunk majd, időnként gomoly felhőkkel, inkább tőlünk csak észak-keletre alakulhat ki egy-egy zápor, a szél viszont élénk lesz, 26 fok lesz majd a térségben. Szerdán is napos idő lehet 28 fokos csúccsal, csütörtökön pedig már akár 32 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet a térségben. Egy klasszikus zene, ami a 90-es évek popzenébe is becsalta magát, a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright hallható itt a 102.4 Best.

érdekrendezvény lesz a következő hetekben a térségben. A programajánlókkal érkezem most a 102.4 Best FM-en. A jövő héten, július 27 és augusztus 2-a között immár 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. A Mama Pici Fiai klubkoncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban július 31-én pénteken este 8-tól látható majd. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30-31-én és augusztus 1-én fellép majd többek között Curtis, a Kowalski meg a Vega, Majka, a Valmár, Dash, Azaria, Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK26, Pete Junior és Nótár Méri is. A legendás Abba és Bonnie M. slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnelli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap este 7-től Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, valamint a Parnograsztal és tűzi játékkal is. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, ahol is augusztus 7-én pénteken este 8:30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án 8 órától a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi és családi játékok és kézműves vásár is. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén fellépnek a Kék Virág Trió, a Molnár Gitárband, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Molnár Robert Band, a Milf Glue és többek között a Plebs. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én fellép majd a New Level Empire, Manuel, Majka, a Kowalski meg a Vega és többek között Jude Law is. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren augusztus 19 és 22 között fellépnek majd a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, a Delta, illetve látható majd Dombóvári István műsora a De Szeretlek is. A Texas és ezúttal az Inner Smile folytatja a hétvégét és a vasárnapot

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Az M0-ás Alacskai pihenőjénél útszűkületre kell számítani. Sávlezárás mellett lehet autózni Szolnokon a Versegi úton. Az M5-ösön csomópontot építenek a 73-as, 76-os kilométerek között. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykőrösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Ugyancsak útépítést végeznek Albertirsán, a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton van korlátozás. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tápió-Szenén a Pesti úton, de Tápió-Bicske több pontján is korlátozás van érvényben. Káva és Pán között félpályán lehet autózni. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Ugyancsak a 42-esen Püspökladány és Bárándi és Bárándi és Földes között is útszűkület van. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszaújfaluban ugyancsak közműépítési munka miatt lehet lassabban közlekedni. Útszűkületre olykor félpályást lezárásra kell számítani körös tetétlen belterületén. Útépítéssel kapcsolatos korlátozás van Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé van útszűkület. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Itt Szolnoknál a 32-24-esen Millértelep után Csataszők felé dolgoznak az 5-ös és 7-es kilométerek között. Jó volt ez a hét is, úgyhogy találkozunk majd a jövő héten is. Fodor Attila vagyok, további Best FM-es pihenést kívánok Krisztina Aguilera-val. Can't Hold Us Down.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Lendo Norris nyerte a Magyar Nagy Díjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Forma 1-es idénye csaknem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a Holland Nagy Díjjal folytatódik. Holnap a nap első felébe még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait, terjednek a közösségi média korlátozások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait, erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátette, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahrein nagydíjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2-a és 4-e között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is bahreini nagydíj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb időig érkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Életünk legjobb zenéjéhez.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezhet az újabb hőhullám, nem igen lehet eső. 2032 után is maradhat a Forma 1, veszélyes is lehet a naptetoválás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb hőhullám jöhet a jövő héten. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, a hét második felétől azonban tovább erősödhet a felmelegedés. Péntektől már több felé 33 és 38 fok közötti maximumok lehetnek, vasárnap pedig helyenként a 39 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, ezért már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős az országnak. A cél az, hogy szeptembertől egyetlen buszjárat sem maradjon ki alkatrészhiány miatt, mondta Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint május óta 290-ről 170-re csökkent a javításra váró buszok száma. A tárcavezető azt mondta, a problémák jelentős részét az előző vezetés hibás beszerzési döntései okozták, ezért válságintézkedésekkel kellett helyreállítani az alkatrészellátást. Hozzátette, a karbantartói létszámhiány és az előregedett járműpark továbbra is komoly kihívást jelent. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: A bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Erre a hétre biztos, de remélem jól számolok, és erre a nyára is akkor most már kisportoltuk magunkat. Ugye múlt vasárnap megvolt a futballvilágbajnokság döntője, ezen a hétvégén megvolt a Hungaroring Magyar Nagydíj is, úgyhogy picikét felszusszanhatunk. Justin Timberlake, Señorita, a következő óra, ezzel indul itt a Bestem.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Rock FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művésznév az kb. Olyan, mintha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob

Best FM, a legjobb zenék. Az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán, amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csattanós választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandi és Mónika, és a The Boy Is Mine.

Best FM, a legjobb zenék. A tudomány jelen állása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu. Meg ez, ami most jön, az I Can't Stop-val.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Vigyáznak a fürdőzőkre a balatoni vízi rendőrök. Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik.
3: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Forma 1-es idény csak nem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a Holland Nagydíjjal folytatódik.
1: Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb időig érkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Elfelejtettem szólni, elnézést, a hiba nem a ti készüléketekben van, tehát nem ugrottunk át két napot, vagy nem a téridő kontinuum bomlott meg. Ma vasárnap van, igen, tudom, hogy ilyenkor bikinek, bifavi Tominak kellene itt lenni, de hát biki nyaral, jó pihenés neki, úgyhogy ma is, mint minden hétköznap, én White Boy, egészen éjfélig.
4: Ez a Night Shift a best

Rajta fel a legjobb zenék, ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy most még ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loka.

Best FM, a legjobb zenék. Amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fenn. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Malajziában lesz idén a Bahreini nagydíj. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait. Erről beszélt Arr Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátettem, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az oktatási hivatal a felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahreini nagydíjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2-a és 4-e között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is Bahreini nagydíj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Két igazi díva egymás után, illetve két fiú zenekar egymás után a következő órában. A hölgyeknél lesz Whitney Houston és Lady Gaga-t jelent, I'm Every Woman és Always Remember Us This Way. Fiú csapatoknál pedig az FLM új kislemeze, a Ráncok a szemem alatt után érkezik a Backstreet Boys, az As Long As You Love, mivel nem sokára.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezek ez a Best

West FM a legjobb zenék, akik szeretik az ezredfordulós brit pop zenét. Nekik szeptember 24-e és 27-e között Máltán a helyük. A Mighty Hoopla elnevezésű fesztiválon olyan fellépők lesznek majd, mint a Butila, Jamelia, a Liberty X, vagy a most érkező Sugar Babes.

0: Night Shift Kajtójjal. Best FM. A legjobb zenék.
1: Check it, man, come on.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Hát bevallom őszintén, én sokat nem vettem észre ebből a hétvégéből, mármint hogy hétvége van, így, hogy tegnap is és ma is Big Hétvég Favit, amit helyettesítettem a hétvégi házigazdát, ráadásul holnap hétfőn meg ugyanúgy jövök, ahogy szoktam jönni. Mindegy, ez most így alakult. A mai utolsó 60 percben érkezik majd többek között a White Town, Punjabi MC, Anastasia és a Spice Girls is.
1: Ez a Night Shift a Best

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: thrill, Bobby. We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék.